0: zene minden korból, minden időben.
1: Best FM. Best FM.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Baleset veszélyes kreativitás 10 keréken. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők, színes kacsamenettel vonultak fel a művészetis diákok. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Biztonsági övekből csomózott vontatókötéllel húzták egymást az M35-ösön Derecskénél. A hajdúbihari rendőrség adatai szerint több bejelentés is érkezett hozzájuk az M3-as autópálya felől, egy egészen szokatlan horror karavánról, amely végül az M35-ösön a derecskei pihenőnél akadt fenn a rendőrök hálóján. A szerelvényben egy vontatóautó, egy utánfutó és egy műszakilag alkalmatlan személyautó haladt egymás után rögzítve. A sofőrök nem találtak megfelelő vontatókötelet, ezért ott helyben improvizáltak. Így a lerobbant autóból kivágott biztonsági öveket csomózták össze, és azzal húzták egymást. Mindezt nagyjából 100 km/h sebességnél. A rendőrök gyors beavatkozása előtt akár súlyos baleset is történhetett volna. A járőrök azonnal intézkedtek, a sofőröket előállították, pénzbírságot kaptak és eltiltották őket a vezetéstől. A rendőrség azt is kiemelte, a bejelentések nélkül ez a veszélyes karaván akár tragédiával is végződhetett volna. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők, újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási közelzettségre vonatkozó előírásokat is.
3: Színes kacsamenettel vonultak fel a bolyai is művészetis diákok. A kulturális sokszínűség, a párbeszéd és a fejlődés világnapján a tanulók a Nagyerdei Kötszínházhoz sétáltak, hogy játékos formában hívják fel a figyelmet az elfogadás és az egymás iránti nyitottság fontosságára. Az alapfokú művészeti iskolában a pedagógusok kiemelten figyelnek erre a szemléletre, többek között dráma és kerámia órákon is. A program során több száz apró gumikacsát engedtek a vízre. A különböző kacsák azt jelképezték, hogy bár mindannyian mások vagyunk, mégis egy közösséghez tartozunk és együtt haladunk előre. A rendezvény sok mosolyt és közös élményt hozott, a gyerekek pedig egy vidám, mégis fontos üzenetet közvetítettek az összetartozásról. Írja a közösségi oldalán a Bolyai János Általános Iskola, ahol videót is megosztottak az eseményről. Időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben is a térségben akár 29 fokot is mérhetünk, éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

0: A zene kísér minden úton. Ez a Best FM.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én ha

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Újra megjelentek az unokázós csalók Hajdú-Biharban. Sörtörténeti sétát tartanak Debrecenben. Külföldi edző érkezhet a Lokihoz. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Újra megjelentek az unokázós csalók Hajdú-Biharban. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az utóbbi időben ismét megszaporodtak a telefonos csalások a vármegyében. A csalók többnyire idős embereket hívnak fel, és bajba került unokának vagy hozzátartozónak adják ki magukat. Gyakran azt állítják, hogy baleset történt, rendőrségi ügybe keveredtek, vagy sürgősen pénzre van szükségük óvadékra, ügyvédi költségre vagy kórházi ellátásra. A rendőrség azt kéri, hogy senki ne adjon át pénzt vagy értéktárgyat ismeretleneknek, és minden esetben próbálják közvetlenül felhívni a hozzátartozót, írják a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Sörtörténeti sétát tartanak Debrecenben. A május végi sertúrán a résztvevők megismerhetik a debreceni sörfőzés több száz éves történetét, valamint azt is, hogyan működtek egykor a város serfőzőházai és sörcsarnokai. A programon szó lesz a debreceni bölcs férfiak sörtársaságáról, és arról is, milyen kártevő segítette a sör térnyerését a 19. század végén. A szervezők kvíz kérdésekkel és sörkóstolóval is készülnek. A város és sörtörténeti séta május 29-én pénteken délután indul a Bem térről, írja a De Hír. Külföldi edző érkezhet a Lokihoz, két héten belül bejelentheti új vezetőedzőjét a DVSC, aki a klub tájékoztatása szerint külföldről érkezik. A szezon értékelő sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy több új játékos szerződtetésén dolgoznak, és szeretnék maradásra bírni Dzsuzsák Balást is. A vezetőség sikeresnek értékelte az idényt, hiszen a csapat kivívta a nemzetközi kupa szereplés jogát. A futballklub szerint a DVSC a fiatal magyar játékosok szerepelt is túl teljesítette az elvárásokat, miközben a hazai mérkőzések nézőszáma 14 éves csúcsot döntött. A konferencia liga sorsolását június 17-én tartják, ekkor kezdődik a felkészülés is. A Loki június végén ausztriai edzőtáborban készül majd az új szezon kihívásaira, értesítette rádiónkat a klub. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben is a térségben akár 29 fokot is mérhetünk, éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. Nyirokmasszázsra hivatkozva követhetett el csalásokat egy nő Debrecenben. Folytatódik a virágosztás. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. A férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegye székhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érintik. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvívő.
2: A már most érzékelhető megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
1: Nyirokmasszázsra hivatkozva követhetett el csalásokat egy nő Debrecenben. A debreceni rendőrkapitányságra tavaly májustól egymás után érkeztek a feljelentések, amelyek szerint a sértettek nyirokmasszázsra jelentkeztek egy nőnél, aki előleget kért, azonban a megbeszélt időpontok nagy részét később lemondta. A rendőrség közlése szerint a nő kezdetben ígéretekkel, új időpontokkal hitegette az ügyfeleket, később azonban már nem válaszolt a megkeresésekre. A nyomozás során eddig közel 30 sértettet azonosítottak, a kár pedig meghaladja a 3 millió forintot. A debreceni nyomozók május 19-én 20 rendbeli csalás miatt hallgatták ki a nőt, akit őrizetbe vettek, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. A hatóságok szerint a sértettek száma a későbbiekben tovább is bővülhet. A méhek világnapjához kapcsolódva idén a beporzó rovarok kapták a főszerepet a 6. debreceni alkalmazott rovartani konferencián, ahol kutatók, oktatók és gyakorlati szakemberek osztották meg legfrissebb eredményeiket. A rendezvénynek a nagy erdő szívében a Zoo Debrecen adott otthont. A szakmai fórumot a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara szervezte, azzal a céllal, hogy teret adjon a Kárpát-medencében zajló alkalmazott rovartani kutatásoknak és a szakmai együttműködéseknek. A konferencia szervezői szerint a beporzó rovarok kiemelt szerepet töltenek be a természetben és a mezőgazdaságban. Ezért különösen fontos, hogy a kutatások és a gyakorlati megoldások is rájuk fókuszáljanak, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Folytatódott a virágosztás Debrecenben, a vinkertben is egy nyári palántákat és levendulákat kaptak a lakók. A programban júniusig összesen 125 ezer virág kerül a város lakókhoz. Közben pedig elkezdődött a zöld kódex következő 3 évre szóló folytatásának előkészítése is, mutat rá a Dehír. Időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben is a térségben akár 29 fokot is mérhetünk, éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9685 140.
3: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a Best FM.
5: A Best FM.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kovas, a kedvező csillagállások arra késztetik, hogy intenzívebben foglalkozzon az egzisztenciális kérdésekkel. Az előbbre jutása érdekében lehet, hogy el kell végeznie egy tanfolyamot. Mika, önben olyan sok a hív, hogy bárkit fellelkesíthetne, mégsem teszi. Most hajlamos arra, hogy a fajsúlyosabb dolgokat is könnyedén kezelje. Ikrek, a csillagok szerint ön nehezen birkózik meg valamivel, lehet, hogy egy ügyben kénytelen a szíve ellenére dönteni. Fontos, hogy bízzon magában. Rák, ne vitatkozzon a partnerével, mert ön húzza a rövidebbet, pénzügyekben legyen megfontolt. Oroszlán, mostanában nem bírja a kötöttségeket, szeretne kitörni a környezetéből, levezetheti a feszültségeket azzal, ha elutazik pár napra, ha többre vágyik, jól tervezze meg a lépéseit. Szűz, ne szálljon fejébe a dicsőség akkor se, ha sikeresnek érzi magát, lehet, hogy jó az üzleti pozíciója, de itt az ideje megállapodni, ne hagyja, hogy olyasmibe sodorják, amit nem akar. Mérleg, lehet, hogy csalódott valakiben, talán volt egy felkavaró élménye is. A tanulság, máskor a barátait és a szeremeit jobban válogassa meg. Skorpió, ha teljesülne az a sok álom, terv, amit egy skorpió kigondol, már rég megvalósította volna a tökéletességet, sajnos ahhoz azonban nem elég elszánt, hogy kivitelezze. Nyilas, nem panaszkodhat arra, hogy unalmas az élete, minden nap történik valami, ami lázba hozza és lelkesíti. A türelemmel, a kitartással viszont hadilábon áll, kissé szétszórt lehet. Bak, nem ajánlatos, hogy kockázatot vállaljon a napokban, az sem, hogy életbevágóan fontos kérdésekben döntsön, az viszont igen, hogy a munkáját végezze nagyobb körültekintéssel. Vízöntő, ön a nagy tettek embere, nem szereti a bíbelődést, a bolygók hatására ez a tulajdonsága most fokozódhat, és el sem hiszi, hogy vannak emberek, akik képesek elmerülni a részletekben. Alak, lehet, hogy olyan területre tévedt, ahol már nem bizonyul elegendőnek a tudása és a tapasztalata, talán többet vállalt, mint amennyihez megvan a felkészültsége, képeznie kell magát.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A nyári betegség dramatikusan zajlik, magas lázzal az önkívület peremén. Fellengzős természetű embereket elragad a betegség szónoki heve. Ezek belehalnak. Mások megtérnek a forró kalandból, sápadtan és kissé támolyogva ődöngenek a nyár tengeren túli díszletei között. A hazatérő fanyar lelkesedésével szimatolják az élet páráit és illatait, emlékeznek és tapogatják az életet, amely egyszerre rózsa és vérhas, szerelem és influenza, görögdinnye és kalmopirin. Ilyen elemekből áll össze az élet, ez a végzetes tünemény. Nyáron hamarabb megértjük ezt.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Balesetveszélyes kreativitás 10 keréken. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Színes kacsamenettel vonultak fel a művészeti diákok. Köszöntöm, jönnek a részletek. Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Biztonsági övekből csomózott vontatókötéllel húzták egymást az M35-ösön Derecskénél. A hajdúbihari rendőrség adatai szerint több bejelentés is érkezett hozzájuk az M3-as autópálya felül, egy egészen szokatlan horror karavánról, amely végül az M35-ösön a derecskei pihenőnél akadt fenn a rendőrök hálóján. A szerelvényben egy vontatóautó, egy utánfutó és egy műszakilag alkalmatlan személyautó haladt egymás után rögzítve. A sofőrök nem találtak megfelelő vontatókötelet, ezért ott helyben improvizáltak, így a lerobbant autóból kivágott biztonsági öveket csomózták össze, és azzal húzták egymást. Mindezt nagyjából 100 km/h sebességnél. A rendőrök gyors beavatkozása előtt akár súlyos baleset is történhetett volna. A járőrök azonnal intézkedtek, a sofőröket előállították, pénzbírságot kaptak és eltiltották őket a vezetéstől. A rendőrség azt is kiemelte, a bejelentések nélkül ez a veszélyes karaván akár tragédiával is végződhetett volna. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomásállósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási közelzettségre vonatkozó előírásokat is.
2: Színes kacsamenettel vonultak fel a Bolyais művészeti diákok. A kulturális sokszínűség, a párbeszéd és a fejlődés világnapján a tanulók a Nagyerdei Kötszínházhoz sétáltak, hogy játékos formában hívják fel a figyelmet az elfogadás és az egymás iránti nyitottság fontosságára. Az alapfokú művészeti iskolában a pedagógusok kiemelten figyelnek erre a szemléletre, többek között dráma és kerámia órákon is. A program során több száz apró gumikacsát engedtek a vízre. A különböző kacsák azt jelképezték, hogy bár mindannyian mások vagyunk, mégis egy közösséghez tartozunk és együtt haladunk előre. A rendezvény sok mosolyt és közös élményt hozott, a gyerekek pedig egy vidám, mégis fontos üzenetet közvetítettek az összetartozásról. Írja a közösségi oldalán a Bolyai János Általános Iskola, ahol videót is megosztottak az eseményről. Időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben is a térségben akár 29 fokot is mérhetünk. Éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

David Guetta szólt nálunk, jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, 8:49-hez közeledünk. Happy Gang, fiatal szerelem, ez lesz nálunk a folytatás. Programajánlatom az van, lehet, hogy ki fogom önöket csábítani a pusztába, és hát sok más gondolat is megfordult a fejembe, pláne így, hogy jövő héten már itt van a Debrecen Drive, ahol sok-sok mindent és rengeteg impulzus szívhatunk majd magunkba. Négy keréken, két keréken, összkeréken, ki hogy szeretné, ugye minden lesz ott. Egy a lényeg, hogy minden gurulni fog, de nem a gyógyszerünk, hanem mondjuk a józanék fognak begurulni majd önökhöz közel. Ezt mondjuk a Happy Gang dala fogja segíteni, és a dal címe pedig Fiatal Szerelem.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mega Monster Truck Show a Kishegyesi úton, a Meki mellett. Előadások május 22 és 25, valamint 29 és 31 között. Autós motoros kaszkadőr show, driftelés, motoros ugratás lángok között is autók felett. Ürdöngő átalakulása és Villám McQueen élőben.
3: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Carpitos garnitúrák, Carpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
4: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show, modellvasút és legó kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
6: Hi, this is James Blunt.
7: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
8: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
9: Hey, I'm Mariah Carey.
10: Bárhol is vagy,
11: bárhol is vagy,
10: ott van veled
1: a Best FM.
10: A Best FM.

napra is úgy készülünk, mint az utolsó lenne, mindig ezt csináljuk, tehát ez egy ilyen jó filozófia, hogy mindent tömjünk bele egy napba, amit csak lehet, de holnapra is célszerű gondolni, de a mai napra, ha gondolnak, akkor mindenképpen úgy tegyék azt, hogy akár 28-29 fok is lehet, úgyhogy most úgy induljanak neki ennek a napnak, mint hogyha itt lenne és beköszönt volna az igazi nyár, függetlenül attól, hogy még ugye a tavasz van elsősorban itt gorcső alatt, és hát még a nyárnak még van azért egy pár napja, de azért ma már jó meleg van, úgyhogy erre készülve vigyenek magukkal kellő mennyiségű folyadékot, ne hagyjanak gyereket és mondjuk állatokat a kocsiba, vigyázzanak magukra és egymásra, és ha tehetik, akkor ezt majd a hölgyek el fogják mondani, mondjuk Erikő szerintem délután, hogy pontosan milyen napkrémeket kell használni, ebből nem mi vagyunk a jó. Teddy Swims pedig a zenéből jó, úgyhogy a Bad Dreams-el jön. Én pedig a Hortobágyra csábítom önöket, a következő megszólásban elmondom, hogy mi fogott történni, mert hogy van esemény bőven.

0: A hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.

Ki a kutyákat, nem én voltam Bahamán, egyáltalán nem. Én nem a kutyákat fogom, hanem a karámból fogom kiengedni a szürke marhákat majd, mert hogy szaladnak felé természetesen a gulyások és a bojtárok is próbálják majd megoldani az ottani problémákat. Hortobágyon ugyanis gulyásverseny lesz ma, és hát hogyha valaki szeretne egy jó programot, ami nagyon vad, akkor szerintem ezt válassza, nem lesz egyszerű. Tehát itt, ami történik, és ahogy ezek a fiúk kezelik a helyzetet, valami brutális. Tehát a karámon belül olyan lendület van, azért szürke marha az nem gyerekjáték, tehát az otthonra nem való, nem csivaváról beszélünk, hanem egy kőkemény harcosról, úgyhogy jól kell kezelni ezen pillanatokat is. Jó lesz. Adrenalin, hagyományok, és mindennel lehet találkozni a Hortobágyon, ahol is pásztor találkozó lesz, és természetesen gulyásverseny, és a gulyásversenyhez igazi férfiak kellenek, és a gulyásverseny az, ahol gyakorlatilag tesztoszteron nélkül nem lehet. Gulyásversenyen uralni kell ezeket a hatalmas, többmázsás jószágokat, és ők ezt meg tudják oldani. Nem lesz egyszerű. Tehát a Hortobágyot most kifejezetten azt mondom, hogy az egyik legjobb program lehet ma. Döntsék el!

0: Újra megjelentek az unokázós csalók Hajdú-Biharban, sörtörténeti sétát tartanak Debrecenben. Külföldi edző érkezhet a Lokihoz. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újra megjelentek az unokázós csalók Hajdú-Biharban. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az utóbbi időben ismét megszaporodtak a telefonos csalások a vármegyében. A csalók többnyire idős embereket hívnak fel, és bajba került unokának vagy hozzátartozónak adják ki magukat. Gyakran azt állítják, hogy baleset történt, rendőrségi ügybe keveredtek, vagy sürgősen pénzre van szükségük óvadékra, ügyvédi költségre vagy kórházi ellátásra. A rendőrség azt kéri, hogy senki ne adjon át pénzt vagy értéktárgyat ismeretleneknek, és minden esetben próbálják közvetlenül felhívni a hozzátartozót, írják a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Sörtörténeti sétát tartanak Debrecenben. A május végi sertúrán a résztvevők megismerhetik a debreceni sörfőzés több száz éves történetét, valamint azt is, hogyan működtek egykor a város sörfőzőházai és sörcsarnokai. A programon szó lesz a debreceni bölcs férfiak sörtársaságáról, és arról is, milyen kártevő segítette a sör térnyerését a 19. század végén. A szervezők kvíz kérdésekkel és sörkóstolóval is készülnek. A város és sörtörténeti séta május 29-én pénteken délután indul a Bem térről, írja a De Hír. Külföldi edző érkezhet a Lokihoz, két héten belül bejelentheti új vezetőedzőjét a DVSC, aki a klub tájékoztatása szerint külföldről érkezik. A szezon értékelő sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy több új játékos szerződtetésén dolgoznak, és szeretnék maradásra bírni Dzsudzsák Balást is. A vezetőség sikeresnek értékelte az idényt, hiszen a csapat kivívta a nemzetközi kupa szereplés jogát. A futballklub szerint a DVSC a fiatal magyar játékosok szerepelt is túl teljesítette az elvárásokat, miközben a hazai mérkőzések nézőszáma 14 éves csúcsot döntött. A konferencialiga sorsolását június 17-én tartják, ekkor kezdődik a felkészülés is. A Loki június végén ausztriai edzőtáborban készül majd az új szezon kihívásaira, értesítette rádiónkat a klub. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben is a térségben akár 29 fokot is mérhetünk. Éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

Mr. Big szólt nálunk, és hát a tegnapi napon valami nagyon borzalmas dolog történt, ugye a MOL-os balesetről beszélünk, péntek délelőtt robbanás történt a MOL tiszaújvárosi petrolkémiai telephelyén, az úgynevezett Olefin 1-es üzemű újraindítása közben, és hát a hivatalos tájékoztatás szerint ugye a csővezetékben bekövetkező váratlan szénhidrogén robbanás okozta ezt a balesetet, és ami szomorúvá tesz bennünket, 9 ember megsérült, és egy ember az életét veszítette. A MOL szerint nincs egyébként jele külső beavatkozásnak, de nagyon szomorú, és nagyon szép volt az, ahogy beszéltek erről a sajtótájékoztatón, és elmondták, hogy a családnak minden jót kívánnak, és hogy túl a biztosításon még megpróbálják a család életét egyébként maga a MOL rendezni annak érdekében, hogy könnyebb legyen a búcsú, ez a fájdalmas tragédia. Ilyen dolgok is történnek velünk, úgyhogy mindenképpen becsüljük meg minden percünket. Arról nem is beszélve, szerintem, mert ez inkább mindig felüti a fejét, hogy van egy csomó ember, aki olyan munkát végez, ami veszélyes. Lehet, hogy a tetőt mossa. Lehet, hogy a nem tudom, egy tartályt takarít, hogy mindenkinek a munkája nagyon fontos, és azt próbáljuk meg a lehető legkomolyabban venni, és adjuk meg a tiszteletet. Mi mindenképpen a családnak szeretnénk kívánni minden jót, és a családnak szeretnénk vigaszt valahogy, hogyha lehet ezt kérni.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9685 140.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei.
3: Megállás nélkül.
5: Hi, this is Craig David.
6: Hey, this is Kylie.
7: Király Viktor vagyok.
8: Hi, this is Madonna.
9: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
3: Ez a Best FM.

0: Varga Livius vagyok a Quimbyből, és ha jól hallom, megint egy Quimby dalszól. Ez a Best FM.
1: Üdvözlöm, érintem, nem mutatom, nem emlékeztetem, nem kutatom, nem zavarom, csak figyelem, belefeledkezem.

Queen dala után mindig jó megszólalni. Lenny Kravitz nálunk a folytatás. Ugye beszéltünk programokról, jövő héten jön a Debrecen Drive-val, Night Drive-val indul majd minden pénteken, szombat vasárnap pedig meg lesz töltve majd kellő mennyiségű adrenalinnal. Jönnek majd a drifterek, itt lesznek a stántosok, meg fognak mutatni sok mindent, Gokárdal, Norbi természetesen, úgyhogy sok-sok izgalmas dolog lesz. Majd ez csak az, ami a Katlanban történik, és mindig ezt mondjuk el, mert hogy ehhez állunk mi közel, így lelkileg, de ami körülveszi az egészet, az valami brutális, a stadionnak a környéke mindennel meg lesz pompálva, lesz ott Lego, lesz ott mindenféle nagy dolog, úgyhogy nézzenek majd körül, rengeteg rally autó, új autók, régi autók, minden, ami kell, tehát ami gurul, az gyakorlatilag ott lesz majd a stadion környékén, így van ez jól. Sok-sok üzenet érkezett, ezt nagyon köszönjük, és mindenki bíztatást küldött a családnak, ugye a tegnapi tragédiáról van szó, ami egy tartálytisztítás közben történt nagyjából. Lenny Kravitz pedig nálunk a folytatás, hogyha útra nem élő dolgokat látnának, ugye tudják, 500-540-39-33-104, hát így tudnak segíteni.

gyúrunk, gyúrunk a tortára, méghozzá a kisangyal 1848-as kávés rumos csokis meggyes tortája lehet a cél, úgyhogy ezért tenni kell. bestfmdebrecen.hu, ezen keresztül tudják regisztrálni a születésnaposokat, tegyék ezt meg, és közülük az egyik, aki a legszerencsésebb lesz, megkapja a tortáját. Így van ez jól. Mary Joe, ez nálunk a következő. Fehérvári Gábor, Alfred érkezik hozzánk, utána itt lesz a Five felvétele, jön majd egy Máté Péter dal, úgyhogy jó helyen vannak zeneileg is. Útinformációról pedig eddig annyit, hogy a Túl a melegen jelentették, hogy a robotzsaruk elkezdtek működni, tehát a kalitkába bekerültek ezek a kedves kis eszközök, melyek le tudják generálni azon számlákat, melyeket nem szeretünk befizetni.

folytatás, és Warrior, ezzel fogunk tovább menni, majd jön Martin Garrix, aki már szintén nincs velünk, nem tudom miért ez a mai nap, ez valahogy nekem így szalad össze, hogy mindig valahogy belejön ez az elbúcsúzás, és hát így van ez jól. Sok-sok filozófiai kérdést fel tudnánk vetni, rengeteg mindenről tudnánk beszélni, meg tudnánk valahogy alakítani az embereknek a lelki válságát vagy emelkedését, minden is, de most talán koncentráljuk a legfontosabbra, ami a következő óra elején történik. Köszönteni fogjuk a születésnaposokat. Penso con sueño para sido.

0: Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, nyirokmasszázsra hivatkozva követhetett el csalásokat egy nő Debrecenben. Folytatódik a virágosztás, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, a férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegye székhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érintik, tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvívő.
2: A már most érzékelhető megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plus applikációban tehetik meg.
0: Nyirokmasszázsra hivatkozva követhetett el csalásokat egy nő Debrecenben. A debreceni rendőrkapitányságra tavaly májustól egymás után érkeztek a feljelentések, amelyek szerint a sértettek nyirokmasszázsra jelentkeztek egy nőnél, aki előleget kért, azonban a megbeszélt időpontok nagy részét később lemondta. A rendőrség közlése szerint a nő kezdetben ígéretekkel, új időpontokkal hitegette az ügyfeleket, később azonban már nem válaszolt a megkeresésekre. A nyomozás során eddig közel 30 sértettet azonosítottak, a kár pedig meghaladja a 3 millió forintot. A debreceni nyomozók május 19-én 20 rendbeli csalás miatt hallgatták ki a nőt, akit őrizetbe vettek, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. A hatóságok szerint a sértettek száma a későbbiekben tovább is bővülhet. A méhek világnapjához kapcsolódva idén a beporzó rovarok kapták a főszerepet a 6. debreceni alkalmazott rovartani konferencián, ahol kutatók, oktatók és gyakorlati szakemberek osztották meg legfrissebb eredményeiket. A rendezvénynek a nagy erdő szívében a Zoo Debrecen adott otthont. A szakmai fórumot a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara szervezte, azzal a céllal, hogy teret adjon a Kárpát-medencében zajló alkalmazott rovartani kutatásoknak és a szakmai együttműködéseknek. A konferencia szervezői szerint a beporzó rovarok kiemelt szerepet töltenek be a természetben és a mezőgazdaságban, ezért különösen fontos, hogy a kutatások és a gyakorlati megoldások is rájuk fókuszáljanak, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Folytatódott a virágosztás Debrecenben, a vinkertben is egy nyári palántákat és levendulákat kaptak a lakók. A programban júniusig összesen 125 ezer virág kerül a város lakókhoz. Közben pedig elkezdődött a zöld kódex következő 3 évre szóló folytatásának előkészítése is, mutat rá a Dehír. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben is a térségben akár 29 fokot is mérhetünk, éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

legjobbakat a születésnaposoknak, akik május 23-án látták meg a napvilágot. Nagy Lajosné, Lali, Éva, Dia és Nándika köszöntik 68 esztendősnek. Boldog születésnapot kívánunk a család süti királynőjének, mert minden sütis kívánságunkat teljesíti. Isten éltesse. Szidota Vincét családja köszönti, 13 éves egyébként, és egy éve karatézik. Legutóbbi versenyén harmadik helyet sikerült megszereznie. Nagyon szeret tollasozni, focizni és olvasni. Nagyon szeretné megnyerni a tortát is. Hát drukkalunk neki nagyon. Lénárt, Máté, Milánt családja, barátnője, 25 esztendős egyébként, nagyon kevés és kitartó ember, aki ilyen. Nagyon kedves és kitartó ember, bocsánat, aki keményen dolgozik azért, hogy elérje az álmait. Kertészmérnökként végzett az egyetemen, reméljük, hogy ezzel a köszöntésre egy kicsit szebbé tudjuk tenni a napját. Hát hogy ne, biztos örül neki. Lénárt, Máté, Milán. Hegedűs Szilviát, fiai Tomi, Levi és édesanyja köszöntik 45 esztendős, tehát Csipkés János családja, felesége, gyermekei és unokái köszöntik. Sok szeretettel kívánunk neked jó egészséget, boldogságot és rengeteg örömteli pillanatot az új nyugdíjas évekhez. Most kezdődik az az időszak, amikor végre igazán élvezheted mindazt, ami örömet okoz neked. Köszönünk mindent, és nagyon szeretünk ezt üzeni Jánosnak a család. Orgován Klaudiát, a sógornője köszönti, 40 esztendős, drága sógornő, már 40 éve vagy a földön köztünk, pedig közel 20 éve, ja, hogy közel 20 éve köztünk, tehát 40 éve, de közel 20 éve köztünk. Kívánom, hogy sok boldog és egészséges pillanatod legyen. Köszönöm, hogy vagy nekem, nagyon aranyos. Monori Annát, anyukája köszönti, 18 esztendős, neki van a világon a legnagyobb szíve, gondoskodó, empatikus, rendkívül barátságos, ezt írtátok. Várdi Lászlóné, Antal Margitot, lánya, Sziszi, fia, Laci, unokái, Ádi és Áki, dédunokái, Sarolta, Emilia és Zsófia köszöntik, 76 esztendős egyébként, a Volt Centrum Áruház oszlopos trangjáról beszélünk, akkor biztos, hogy találkoztunk. Albert Leventét, Kati mama, Viktor, Józsi szülei és testvére, Barnoska köszöntik, 7 esztendős, első osztályos, jó tanuló, nemrégen mesemondó versenyen első helyezett lett, segítőkész, úszni jár, nagyon büszkék vagyunk rá, boldog születésnapot kívánunk neki. Budi Attilát családja köszönti, 53 éve, szeretettel köszönöm a családod, szüleid és testvéreid, Zmole, Milán, Márkot, Rosti, Kitti, Mira, apa, anya, felesége, Merci, Joci, Livi és Luna köszöntik, 28 esztendős, a vendéglátásban dolgozik, és nagyon segítőkész. Mindig lehet rá számítani, amikor felhívjuk telefonban, csá, most dolgozom, mindig csak egyit mond. Így van ez jól. Macó Martint családja köszönti, drága gyermekünk Martin 13 éves, a Lilatéri Általános Iskolába jár, a 6/B-be egyébként, még mindig katona szeretne lenni, katonai pilóta, és a családja köszönti őt nagy szeretettel. Martin, hát vár, hogy váljanak valóra az álmaid. Batta, Tímeát, kollégái Laci, Miki, Dóri, Patrik Ági és Francisco Portugál köszöntik. 41 esztendős kollégái imádják, és azt kívánják, hogy legyen csodálatos a napja. Orosz Teklát anyukája köszönti, 21 esztendős, a világ legcsodálatosabb gyermekének kívánok nagyon sok boldog születésnapot, aki jóságával bearanyozza az életemet nap, mint nap. Tóth Gergelyt, Illés Andrea, az édesanyja köszönti, 19 éves és a szóbeli érettségig előtt áll, az én lányom is, édesanyja nagyon izgul, de ő nagyon laza, lazán kezeli a felkészülést, barátaival szombaton ünnepli a születésnapját, melyen remélem, hogy nagyon jól fogják magukat érezni. Én is így vagyok ezzel. Sorsoló programunkat újra útjára indítjuk. A telefonai nem tudom, hogy mi van, én próbálom kezelni, de valahogy nem akarja az igazat. Úgyhogy ezúton szeretnék gratulálni Szirota Vincének, aki egy éve karatőzik, és hát te lettél a nyertes ennek a körnek. Úgyhogy kedves Vincénk, szaladj, mert hogy vár téged a torta, ami nem más, mint az 1848-as kávés, rumos, csokis, meggyes torta a Kisangyal cukrászdában. Úgyhogy ez a torta garantáltan a tied, szaladj érte, hiszen ott várnak már a finom ízek egészen 1848-ban, de ez sokkal frissebb a torta. A Best FM-et, holnap is lehet szerencséjük, úgyhogy bestfmdebrecen.hu, ezen keresztül tudják majd regisztrálni azokat, akiket nagyon szeretnének és nagyon szeretnek. Úgyhogy boldog születésnapot kívánunk mindenkinek! Baby I Love You Way, ez nálunk a folytatás itt a Besten, a Big Mountain felvétele jön, ez forog, mert hogy mi vagyunk a Best FM.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show. Különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával. Drifttel, motorjump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive. The show. Május 29-én a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. Debrecendrive.hu.
3: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optical Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
4: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, this is Justin Timberlake.
9: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
10: Hello, I'm Phil Collins.
5: Bárhol is vagy, ott van veled
11: a Best FM.

0: said forever, now I drive alone.
1: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kovas, a kedvező csillagállások arra késztetik, hogy intenzívebben foglalkozzon az egzisztenciális kérdésekkel. Az előbbre jutása érdekében lehet, hogy el kell végeznie egy tanfolyamot. Mika, önben olyan sok a hív, hogy bárkit fellelkesíthetne, mégsem teszi. Most hajlamos arra, hogy a fajsúlyosabb dolgokat is könnyedén kezelje. Ikrek, a csillagok szerint ön nehezen birkózik meg valamivel, lehet, hogy egy ügyben kénytelen a szíve ellenére dönteni. Fontos, hogy bízzon magában. Rák, ne vitatkozzon a partnerével, mert ön húzza a rövidebbet, pénzügyekben legyen megfontolt. Oroszlán, mostanában nem bírja a kötöttségeket, szeretne kitörni a környezetéből, levezetheti a feszültségeket azzal, ha elutazik pár napra, ha többre vágyik, jól tervezze meg a lépéseit. Szűz, ne szálljon fejébe a dicsőség akkor se, ha sikeresnek érzi magát, lehet, hogy jó az üzleti pozíciója, de itt az ideje megállapodni, ne hagyja, hogy olyasmibe sodorják, amit nem akar. Mérleg, lehet, hogy csalódott valakiben, talán volt egy felkavaró élménye is. A tanulság, máskor a barátait és a szeremeit jobban válogassa meg. Skorpió, ha teljesülne az a sok álom, terv, amit egy skorpió kigondol, már rég megvalósította volna a tökéletességet, sajnos ahhoz azonban nem elég elszánt, hogy kivitelezze. Nyilas, nem panaszkodhat arra, hogy unalmas az élete, minden nap történik valami, ami lázba hozza és lelkesíti. A türelemmel, a kitartással viszont hadilábon áll, kis és szétszórt lehet. Bak, nem ajánlatos, hogy kockázatot vállaljon a napokban, az sem, hogy életbevágóan fontos kérdésekben döntsön, az viszont igen, hogy a munkáját végezze nagyobb körültekintéssel. Vízöntő, ön a nagy tettek embere, nem szereti a bíbelődést, a bolygók hatására ez a tulajdonsága most fokozódhat, és el sem hiszi, hogy vannak emberek, akik képesek elmerülni a részletekben. Alak, lehet, hogy olyan területre tévedt, ahol már nem bizonyul elegendőnek a tudása és a tapasztalata, talán többet vállalt, mint amennyihez megvan a felkészültsége. Képeznie kell magát.

A Fireball nálunk a következő. Hát jegyeink azok nincsenek, mert nincs meccs. Tehát, hogy valaki kérdez, hogy Loki jegyem lesz. Nem, most nincs. Tehát, hogy majd, hogyha igen, hogyha lesz, akkor lesz. Bár akkor mondani fogjuk, mert mi szeretünk játszani. Általában azért kapunk pár jegyet, amit szeretnénk ugye eljátszani, mert mégiscsak az a jó, hogyha boldogok a hallgatók, mi pedig szeretünk játszani, mert ilyenkor egy kicsit bóresre lehet tanítani mindenkit, picit meg lehet leckézni.

0: Balesetveszélyes kreativitás 10 keréken. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők, színes kacsamenettel vonultak fel a művészeti diákok. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Biztonsági övekből csomózott vontató kötéllel húzták egymást az M35-ösön Derecskénél. A hajdúbihari rendőrség adatai szerint több bejelentés is érkezett hozzájuk az M3-as autópálya felől, egy egészen szokatlan horror karavánról, amely végül az M35-ösön a derecskei pihenőnél akadt fenn a rendőrök hálóján. A szerelvényben egy vontatóautó, egy utánfutó és egy műszakilag alkalmatlan személyautó haladt egymás után rögzítve. A sofőrök nem találtak megfelelő vontatókötelet, ezért ott helyben improvizáltak. Így a lerobbant autóból kivágott biztonsági öveket csomózták össze, és azzal húzták egymást. Mindezt nagyjából 100 km/órás sebességnél. A rendőrök gyors beavatkozása előtt akár súlyos baleset is történhetett volna. A járőrök azonnal intézkedtek, a sofőröket előállították, pénzbírságot kaptak és eltiltották őket a vezetéstől. A rendőrség azt is kiemelte, a bejelentések nélkül ez a veszélyes karaván akár tragédiával is végződhetett volna. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomásállósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási közelzettségre vonatkozó előírásokat is.
0: Színes kacsamenettel vonultak fel a bolyai is művészeti diákok. A kulturális sokszínűség, a párbeszéd és a fejlődés világnapján a tanulók a nagyerdei közszínházhoz sétáltak, hogy játékos formában hívják fel a figyelmet az elfogadás és az egymás iránti nyitottság fontosságára. Az alapfokú művészeti iskolában a pedagógusok kiemelten figyelnek erre a szemléletre, többek között dráma és kerámia órákon is. A program során több száz apró gumikacsát engedtek a vízre. A különböző kacsák azt jelképezték, hogy bár mindannyian mások vagyunk, mégis egy közösséghez tartozunk és együtt haladunk előre. A rendezvény sok mosolyt és közös élményt hozott, a gyerekek pedig egy vidám, mégis fontos üzenetet közvetítettek az összetartozásról. Írja a közösségi oldalán a Bolyai János Általános Iskola, ahol videót is megosztottak az eseményről. Időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben is a térségben akár 29 fokot is mérhetünk. Éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő. A hír

Semmit nem gondolok most fontosabbnak, vigyázzanak. 28 fok lesz az autóban, lehet, hogy 40, 45, 50. Semmit ne hagyjanak ott, ne hagyják ott a sütiket sem, amit mondjuk tőlünk nyernek. Tehát, hogy véletlenül sem, tehát ebbe az irányba ne menjenek el. Tehát ne hagyjanak semmit az autóban, pláne nem a gyerekeinket, vagy az állatainkat, vagy valami ilyesmit. És tudom, hogy ilyenkor arra gondolnak, hogy miért mondják ezt el mindig, de így el, hogy megvan az alapunk hozzá, hogy miért mondjuk el mindig. Azért mondjuk el mindig, mert hogyha csak egyetlen egy hallgató van, aki kicsit figyelmetlenebb, és elkapja az információ, és tudunk vele segíteni, akkor nekünk ez már tök megérte. Na, drive by! Jön a train felvétele, ezzel fogunk tovább menni, picit felülünk a vonatra.

Legyenek eszeveszettül szerelmesek, Rózsa Magdi egyszerre után Diana King-el menjünk tovább is a sájgájjal. Találkozunk Hortobágyon. Igen, Hortobágyon, ahol majd ott leszünk a Karám környékén, és megnézzük, hogy mit tudnak a gulyások. Kemény balik, úgyhogy nem beszórni nekik, csak így óvatosan messziről nézni, mert a gulyás, aki bemegy gyakorlatilag a gulyába, ahol a szürke marhák brutális felépítése azokkal a szarvakkal ott megindul. És letarol gyakorlatilag bármit, mert hogy eszméletlen. Tehát tegnap láttunk az edzéseken olyan dolgokat, illetve az volt a selejtező, ahol az egyik szürke marha kirugott valahogy a karámból, és eltörte az állkapcsát a gulyásnak, akinek kilátszott a csontja, így fogalmaztak a többiek, és nagyon érdekes volt az, hogy azt mondta, hogy nem, hát most mi, hát maradok, hát mi, van ilyen. Aztán mentő elvitte természetesen, és pár óra múlva már ott volt újra, hogy na, itt vagyok, összevartak, folytassuk. Tehát, hogy ők ezt hozzá vannak szokva. De ami ott történik, az valami hihetetlen. Tehát úgy képzel, nem tudom elmondani. Tehát, mint hogyha a Debrecen Drive-on bemennének így az autók közé, vagy mondjuk egy autópályán, és ott hát brutál. Olyan tempójúak ezek az állatok, olyan sebességgel, és olyan dolgokat művelnek a karámban, ami valami hihetetlen. Hogyha nem láttak még ilyet, akkor a Hortobágyon találkozunk. Diana King nálunk a folytatás, Shy Guy, és aki érkezik majd, Enikő, aki majd elmond önöknek mindent a világról.

0: Újra megjelentek az unokázós csalók Hajdúbiharban, sörtörténeti sétát tartanak Debrecenben. Külföldi edző érkezhet a Lokihoz. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újra megjelentek az unokázós csalók Hajdúbiharban. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az utóbbi időben ismét megszaporodtak a telefonos csalások a vármegyében. A csalók többnyire idős embereket hívnak fel, és bajba került unokának vagy hozzátartozónak adják ki magukat. Gyakran azt állítják, hogy baleset történt, rendőrségi ügybe keveredtek, vagy sürgősen pénzre van szükségük óvadékra, ügyvédi költségre vagy kórházi ellátásra. A rendőrség azt kéri, hogy senki ne adjon át pénzt vagy értéktárgyat ismeretleneknek, és minden esetben próbálják közvetlenül felhívni a hozzátartozót, írják a Hajdúbihar vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Sörtörténeti sétát tartanak Debrecenben. A május végi sertúrán a résztvevők megismerhetik a debreceni sörfőzés több száz éves történetét, valamint azt is, hogyan működtek egykor a város sörfőzőházai és sörcsarnokai. A programon szó lesz a debreceni bölcs férfiak sörtársaságáról, és arról is, milyen kártevő segítette a sör térnyerését a 19. század végén. A szervezők kvíz kérdésekkel és sörkóstolóval is készülnek. A város és sör történeti séta május 29-én pénteken délután indul a BEM térről, írja a De Hír. Külföldi edző érkezhet a Lokihoz, két héten belül bejelentheti új vezetőedzőjét a DVSC, aki a klub tájékoztatása szerint külföldről érkezik. A szezon értékelő sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy több új játékos szerződtetésén dolgoznak, és szeretnék maradásra bírni Dzsuzsák Balást is. A vezetőség sikeresnek értékelte az idényt, hiszen a csapat kivívta a nemzetközi kupa szereplés jogát. A futballklub szerint a DVSC a fiatal magyar játékosok szerepelt is túl teljesítette az elvárásokat, miközben a hazai mérkőzések nézőszáma 14 éves csúcsot döntött. A konferencia liga sorsolását június 17-én tartják, ekkor kezdődik a felkészülés is. A Loki június végén ausztriai edzőtáborban készül majd az új szezon kihívásaira, értesítette rádiónkat a klub. Időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben is a térségben akár 29 fokot is mérhetünk. Éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

megható, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az élete, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: zenék változatosan.
1: Változatosan.
0: Best FM.
2: Yes. Papa, come on. Yeah, Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gang.

0: telefonon, hogy milyen rádiót hallgat.
1: Mondja meg nyugodtan.
2: A Best FM-et.
3: Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. Nyirokmasszázsra hivatkozva követhetett el csalásokat egy nő Debrecenben. Folytatódik a virágosztás. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. A férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegye székhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érintik. Tájékoztatta rádiónkat Váci Viktor szóvívő.
4: A már most érzékelhető megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV+ applikációban tehetik meg.
3: Nyirokmasszázsra hivatkozva követhetett el csalásokat egy nő Debrecenben. A debreceni rendőrkapitányságra tavaly májustól egymás után érkeztek a feljelentések, amelyek szerint a sértettek nyirokmasszázsra jelentkeztek egy nőnél, aki előleget kért, azonban a megbeszélt időpontok nagy részét később lemondta. A rendőrség közlése szerint a nő kezdetben ígéretekkel, új időpontokkal hitegette az ügyfeleket, később azonban már nem válaszolt a megkeresésekre. A nyomozás során eddig közel 30 sértettet azonosítottak, a kár pedig meghaladja a 3 millió forintot. A debreceni nyomozók május 19-én 20 rendbeli csalás miatt hallgatták ki a nőt, akit őrizetbe vettek, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. A hatóságok szerint a sértettek száma a későbbiekben tovább is bővülhet. A méhek világnapjához kapcsolódva idén a beporzó rovarok kapták a főszerepet a 6. debreceni alkalmazott rovartani konferencián, ahol kutatók, oktatók és gyakorlati szakemberek osztották meg legfrissebb eredményeiket. A rendezvénynek a nagy erdő szívében a Zoo Debrecen adott otthont. A szakmai fórumot a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara szervezte, azzal a céllal, hogy teret adjon a Kárpát-medencében zajló alkalmazott rovartani kutatásoknak és a szakmai együttműködéseknek. A konferencia szervezői szerint a beporzó rovarok kiemelt szerepet töltenek be a természetben és a mezőgazdaságban. Ezért különösen fontos, hogy a kutatások és a gyakorlati megoldások is rájuk fókuszáljanak, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Folytatódott a virágosztás Debrecenben, a vinkertben is egy nyári palántákat és levendulákat kaptak a lakók. A programban júniusig összesen 125 ezer virág kerül a város lakókhoz. Közben pedig elkezdődött a zöld kódex következő 3 évre szóló folytatásának előkészítése is, mutat rá a Dehír. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben és a térségben akár 29 fokot is mérhetünk, éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

0: Quest FM-en.
1: Biztonsági övekből csomózott vontatókötéllel húzták egymást az M35-ösön Derecskénél. A hajdúbihari rendőrség adatai szerint több bejelentés is érkezett hozzájuk az M3-as autópálya felül, egy egészen szokatlan horror karavánról, amely végül az M35-ösön a derecskei pihenőnél akadt fenn a rendőrök hálóján. A szerelvényben egy vontatóautó, egy utánfutó és egy műszakilag alkalmatlan személyautó haladt egymás után rögzítve. A sofőrök nem találtak megfelelő vontatókötelet, ezért ott helyben improvizáltak. Így a lerobbant autóból kivágott biztonsági öveket csomózták össze, és azzal húzták egymást. Mindezt nagyjából 100 km/órás sebességnél. A rendőrök gyors beavatkozása előtt akár súlyos baleset is történhetett volna. A járőrök azonnal intézkedtek, a sofőröket előállították, pénzbírságot kaptak és eltiltották őket a vezetéstől. A rendőrség azt is kiemelte, a bejelentések nélkül ez a veszélyes karaván akár tragédiával is végződhetett volna. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomásállósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
1: Színes kacsamenettel vonultak fel a bolyai és művészetis diákok. A kulturális sokszínűség, a párbeszéd és a fejlődés világnapján a tanulók a nagyerdei Kötszínházhoz sétáltak, hogy játékos formában hívják fel a figyelmet az elfogadás és az egymás iránti nyitottság fontosságára. Az alapfokú művészeti iskolában a pedagógusok kiemelten figyelnek erre a szemléletre, többek között dráma és kerámia órákon is. A program során több száz apró gumikacsát engedtek a vízre. A különböző kacsák azt jelképezték, hogy bár mindannyian mások vagyunk, mégis egy közösséghez tartozunk és együtt haladunk előre. A rendezvény sok mosolyt és közös élményt hozott, a gyerekek pedig egy vidám, mégis fontos üzenetet közvetítettek az összetartozásról. Írja a közösségi oldalán a Bolyai János Általános Iskola, ahol videót is megosztottak az eseményről. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben is a térségben akár 29 fokot is mérhetünk, éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
2: Közeleg a gyereknap. Várd Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. DebrecenDrive.hu.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
5: Hello, we are
6: Imagine Dragons.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Újra megjelentek az unokázós csalók Hajdú-Biharban, sörtörténeti sétát tartanak Debrecenben. Külföldi edző érkezhet a Lokihoz. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újra megjelentek az unokázós csalók Hajdú-Biharban. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az utóbbi időben ismét megszaporodtak a telefonos csalások a vármegyében. A csalók többnyire idős embereket hívnak fel, és bajba került unokának vagy hozzátartozónak adják ki magukat. Gyakran azt állítják, hogy baleset történt, rendőrségi ügybe keveredtek, vagy sürgősen pénzre van szükségük óvadékra, ügyvédi költségre vagy kórházi ellátásra. A rendőrség azt kéri, hogy senki ne adjon át pénzt vagy értéktárgyat ismeretleneknek, és minden esetben próbálják közvetlenül felhívni a hozzátartozót, írják a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Sörtörténeti sétát tartanak Debrecenben. A május végi sertúrán a résztvevők megismerhetik a debreceni sörfőzés több száz éves történetét, valamint azt is, hogyan működtek egykor a város sörfőzőházai és sörcsarnokai. A programon szó lesz a debreceni bölcs férfiak sörtársaságáról, és arról is, milyen kártevő segítette a sör térnyerését a 19. század végén. A szervezők kvíz kérdésekkel és sörkóstolóval is készülnek. A város és sörtörténeti séta május 29-én pénteken délután indul a BEM térről, írja a De Hír. Külföldi edző érkezhet a Lokihoz, két héten belül bejelentheti új vezetőedzőjét a DVSC, aki a klub tájékoztatása szerint külföldről érkezik. A szezon értékelő sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy több új játékos szerződtetésén dolgoznak, és szeretnék maradásra bírni Dzsudzsák Balást is. A vezetőség sikeresnek értékelte az idényt, hiszen a csapat kivívta a nemzetközi kupa szereplés jogát. A futballklub szerint a DVSC a fiatal magyar játékosok szerepelt is túl teljesítette az elvárásokat, miközben a hazai mérkőzések nézőszáma 14 éves csúcsot döntött. A konferencia liga sorsolását június 17-én tartják, ekkor kezdődik a felkészülés is. A Loki június végén ausztriai edzőtáborban készül majd az új szezon kihívásaira, értesítette rádiónkat a klub. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben is a térségben akár 29 fokot is mérhetünk. Éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
3: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője. A

0: másik életben.
1: Debrecen zenei kedvencei szólnak a Best FM-en, itt a 104.6-on, a hosszú hétvége kellős közepében járunk. Jó idő, kikapcsolódás, és hát a következő pár napon azért tényleg lesz lehetőségünk pihenni, és ugyanis holnap már pünkösd a vasárnap. Nos, de nézzük is azt, hogy milyen érdekes programokra lehet számítani. Például a Zsuzsi Erdei Vasút most tartja a gyereknapi hétvégéjét, bár ugye jövő héten lesz gyereknap, de így a hosszú hétvégével összekötötték. Nagyon sok kiállításunk van Debrecenben, amit meg lehet látogatni, ott a gyönyörű nagy erdőnk, és hát még millió, meg millió lehetőség. Ezzel kapcsolatban is érkezem majd részletekkel a délutánban. Morvai Szűcsenikő vagyok, töltsük együtt!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hey, this is Anastasia.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: This is Carly Rae Jepsen.
7: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
8: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
3: Bárhol is vagy,
9: bárhol is vagy,
3: ott van veled
6: a Best FM.
3: A Best FM.

zenei kedvencei szólnak itt a Best FM-en a 104.6-on, és akár egy jó kis kerékpártúrára is elindulhatunk így a szombat délutánban, mert hogy képzeljék el, hogy most láttam, hogy elindult az év kerékpárútja szavazás, és idén is 11 gyönyörű magyar bringaút versenyez a címért. Egyébként az előző években olyan helyek kaptak kitüntetett figyelmet a szavazás megnyerésével, mint a Beregi határvidék, a Mura folyó ártere, vagy a Békési kastélyok. Egyébként a szavazás már május 21-én elindult, és az Aktív Kalandor weboldalán lehet leadni a voksokat június 2-án évfélig, majd 3-án lesz eredményhirdetés, a kerékpározás világnapjának reggelén kerül sor rá. Úgyhogy lehet szavazni, hajrá, hajrá!

a zenei kedvenceket folyamatosan itt a Best FM-en a 104.6-on, itt a szombat délutánban is, és ugye arról volt szó az előző pár percben, hogy elindult az év kerékpárútja szavazás, és én arra buzdítok mindenkit, hogyha valaki a hosszú hétvégére keres programot, és szeretne egy kicsit kiszakadni a rohanásból, akkor van egy jó ötletem. Elindult az év kerékpárútjának a szavazása, ugye, és bár az ország több pontjáról kerültek be bringás útvonalak, én mégis a Debrecen környéki részeket mondanám, amit fel lehet fedezni két keréken. Például ugye, ami a legközelebb van, az a Tiszató, ami nagyjából másfél órára van Debrecentől, és az egyik legnépszerűbb bringás paradicsom az országban. Ugye körbe tekerhető, gyönyörű vízparti részekkel, pihenőhelyekkel és elképesztő nyári hangulattal vannak már tele. Úgyhogy ez is egy nagyon jó választás, de akár a Hajdúságban vagy a Hortobágy környékén is szuper útvonalakat lehet találni, akár egy könnyebb családi bringázásra is. És szerintem ugye a biciklizés közben az a legjobb, hogy teljesen más tempóban látjuk a világot. Megállunk egy lángosra, egy fagyira, fotózgatunk egyet mondjuk a naplementében, és már kész is a mini nyaralás érzés. Úgyhogy, ha még nincs program a hosszú hétvégére, akkor lehet, hogy idén nem wellness hotel kell, hanem egy jó bringaút és egy kis szabadságérzés két keréken. Ha valaki ezt választja, akkor jó kikapcsolódást hozzá, én pedig hozom a zenei kedvenceket itt a Best

0614 kedvencei szólnak. Itt a Best FM-en, vagy akár online is www.bestfmdebrecen.hu. És hogyha már az előző egy órában a hosszú hétvégés programokról beszéltem, akkor az időjárás is abszolút partner lesz hozzá. Ezt majd hallhatjuk a hírek végén is. Ma és holnap is igazi késő tavaszi kora nyári idő várható, sok napsütéssel, kevés felhővel, csapadék nélkül 23-28 fok körül alakul a hőmérséklet, vagyis tökéletes idő lehet a bringázáshoz, a kiránduláshoz, egy spontán tóparti lazuláshoz, kinti programokhoz, és azért az északi-északkeleti szél több helyen élénk lehet, de szerintem ez annyira nem számottevő. Összességében viszont nagyon úgy néz ki, hogy a hosszú hétvége a szabadtéri programokról fog szólni, és végre tényleg megérkezik az a klasszikus napsütés májusi hangulat, amire már olyan régóta várunk.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled. A Best FM.
2: Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. Nyirokmasszázsra hivatkozva követhetett el csalásokat egy nő Debrecenben. Folytatódik a virágosztás. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. A férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegyeszékhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érintik. Tájékoztat a rádiónkat Váci Viktor szóvívő.
3: A már most érzékelhető megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indul, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a Mátusz applikációban tehetik meg.
2: Nyirokmasszázsra hivatkozva követhetett el csalásokat egy nő Debrecenben. A debreceni rendőrkapitányságra tavaly májustól egymás után érkeztek a feljelentések, amelyek szerint a sértettek nyirokmasszázsra jelentkeztek egy nőnél, aki előleget kért, azonban a megbeszélt időpontok nagy részét később lemondta. A rendőrség közlése szerint a nő kezdetben ígéretekkel, új időpontokkal hitegette az ügyfeleket, később azonban már nem válaszolt a megkeresésekre. A nyomozás során eddig közel 30 sértettet azonosítottak, a kár pedig meghaladja a 3 millió forintot. A debreceni nyomozók május 19-én 20 rendbeli csalás miatt hallgatták ki a nőt, akit őrizetbe vettek, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. A hatóságok szerint a sértettek száma a későbbiekben tovább is bővülhet. A méhek világnapjához kapcsolódva idén a beporzó rovarok kapták a főszerepet a 6. debreceni alkalmazott rovartani konferencián, ahol kutatók, oktatók és gyakorlati szakemberek osztották meg legfrissebb eredményeiket. A rendezvénynek a nagy erdő szívében a Zoo Debrecen adott otthont. A szakmai fórumot a Debreceni Egyetem mezőgazdasági, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara szervezte, azzal a céllal, hogy teret adjon a Kárpát-medencében zajló alkalmazott rovartani kutatásoknak és a szakmai együttműködéseknek. A konferencia szervezői szerint a beporzó rovarok kiemelt szerepet töltenek be a természetben és a mezőgazdaságban, ezért különösen fontos, hogy a kutatások és a gyakorlati megoldások is rájuk fókuszáljanak, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Folytatódott a virágosztás Debrecenben, a Vinkertben is egy nyári palántákat és levendulákat kaptak a lakók. A programban júniusig összesen 125 ezer virág kerül a város lakókhoz. Közben pedig elkezdődött a Zöld Kódex következő 3 évre szóló folytatásának előkészítése is, mutat rá a De Hír. Időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben és a térségben akár 29 fokot is mérhetünk, éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu

www.bestfmdebrecen.hu, akár itt is lehet minket online hallgatni a nap 24 órájában, és a délutáni óránkban azért nagyon sok tippet, trükköt, praktikát szoktam elárulni a hallgatóknak, és ahogy egyre gyorsabban közeledik a nyár, hiszen jövő hétvégén már búcsúztatjuk a májust, úgy egyre jobban fel kell készülni a nyári időszakra. És hát nyáron nem csak mi izzadunk jobban, hanem bizony a szemetes is sokkal gyorsabban életre kell, ha lehet így fogalmazni, tehát egyetlen gyümölcséj vagy ételmaradék is elég lesz majd ahhoz, hogy a konyhában pillanatok alatt kellemetlen szag legyen. Hát és most hozom azt a trükköt, mit lehet tenni, hogyha szeretnénk elkerülni ezeket a kellemetlen kukaszagokat, ahelyett, hogy mondjuk liter számra öntenénk bele illatosítót, vannak praktikus megoldásuk, úgyhogy nem sokára a legegyszerűbb praktikákkal érkezem itt a Best FM-en, addig is játszom a zenei kedvenceket.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mega Monster Truck Show a Kishegyesi úton, a Meki mellett. Előadások május 22 és 25, valamint 29 és 31 között. Autós motoros kaszkadőr show, driftelés, motoros ugratás lángok között is autók felett. Ürdöngő átalakulása és Villám McQueen élőben.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hi, we're the Pussycat Dolls.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
7: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
3: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
3: A Best FM.

0: jönnek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe felrepüljenek a hajtsatok.
1: Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a szombat délutánban a 104.6-on, és ugye tippek, trükkök, praktikák, amikkel szoktam érkezni a hallgatóknak, és hát ugye azok a bizonyos kellemetlen szagok, amik a kukából áradnak sokszor, azokat szeretnénk eltüntetni, és mostanában egyébként a social médiában egyre több ilyen illatosító jelent meg, nem tudom, hogy az én algoritmusom dobja fel folyamatosan ezeket, pedig uram, lássa lelkem, nem néztem rá, és meg nem kerestem így rá, de valamiért ezeket dobja fel, és akkor már egy kicsit én is utána néztem, hogy milyen megoldások lehetnek. Egyébként a szakértők szerint a nyári kukaszag legnagyobb oka a meleg és a nedvesség, amit szerintem mindenki tud és tisztában van ezzel. Ugye a bomló ételmaradékok, főleg a hús, a tejtermék vagy éppen a gyümölcs hulladék az sokkal gyorsabban kezd szagot árasztani a hőségben, és hát hiába cserélünk zsákot, maga a kuka belül koszos marad, amit érdemes mindig fertőtleníteni minden csere után. A megoldás ugye az első lépése, a nulladik az, hogy rendszeresen tisztítjuk és szaktalanítjuk. Érdemes időnként meleg vízzel, mosogatószerrel átmosni, ecettel áttörölni, vagy szódabikarbonát szórni az aljára, ami felszívja a nedvességet és persze a szagokat is. Fontos, hogy teljesen száraz legyen, mielőtt új zsák kerül bele. És van még egy aranyszabály, ne várjuk meg, ameddig teljesen megtelik a szemetes. Inkább gyakrabban vigyük ki, így a muslicák, meg a kellemetlen szokik sokkal könnyebben megelőzhetőek lesznek. Illetve hát vannak ezek a praktikus kuka illatosítók, amiket vásárolhatunk. Elvileg több olyan van, ami ilyen por állagban van, és még mielőtt bármilyen szemetet beletennék, így beleszórjuk, és akkor már mehet is bele a kuka tartalma. Hát ezekkel kapcsolatban írják meg a véleményt, vagy tapasztalatokat, kíváncsi vagyok rá. Barbra Streisand.

kedvenceket a fogytásban is, itt a Vöztöfemen a 104.6-on, és hát ugye mindig jövök a tippekkel, trükkökkel, háztartási trükkökkel. Most az elmúlt egy órában erről volt szó, és hát van még néhány egyszerű házi trükk, ami segíthet frissebben tartani a konyhánkat mondjuk nyáron. Például citromhéj kellemes illatot adhat a szemetesnek, a kiszárított kávézac pedig segíthet semlegesíteni a szagokat. Egyébként a hűtőbe is jó, hogyha teszünk ilyen hűtő szagtalanítót, ezeket nagy áruházláncokban is, meg drogériákban is be lehet vásárolni. És hogyha már nyári praktikák, akkor a dohos ruhák ellen is van egy jó pár trükköm. Sokan egy kevés ecetet tesznek az öblítő helyére, és a hűtőszekrény szagait pedig egy tálka szódabikarbóna csökkentheti. Ezek az apró trükkök, amik sokkal frissebbé tehetik az otthonunkat a nagy melegben, ezerkért még lehet, hogy hálásak lesznek nekem. Ez a Best FM, itt a 104.6-on.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok.

0: hívd az 500-540-et. 500-540.
1: Balesetveszélyes kreativitás 10 keréken. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Színes kacsamenettel vonultak fel a művészeti diákok. Köszöntöm, jönnek a részletek. Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Biztonsági övekből csomózott vontató kötéllel húzták egymást az M35-ösön Derecskénél. A hajdúbihari rendőrség adatai szerint több bejelentés is érkezett hozzájuk az M3-as autópálya felől, egy egészen szokatlan horror karavánról, amely végül az M35-ösön a derecskei pihenőnél akadt fenn a rendőrök hálóján. A szerelvényben egy vontató autó, egy utánfutó és egy műszakilag alkalmatlan személyautó haladt egymás után rögzítve. A sofőrök nem találtak megfelelő vontatókötelet, ezért ott helyben improvizáltak. Így a lerobbant autóból kivágott biztonsági öveket csomózták össze, és azzal húzták egymást. Mindezt nagyjából 100 km/órás sebességnél. A rendőrök gyors beavatkozása előtt akár súlyos baleset is történhetett volna. A járőrök azonnal intézkedtek, a sofőröket előállították, pénzbírságot kaptak és eltiltották őket a vezetéstől. A rendőrség azt is kiemelte, a bejelentések nélkül ez a veszélyes karaván akár tragédiával is végződhetett volna. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is.
1: Színes kacsamenettel vonultak fel a Bolyai is művészeti diákok. A kulturális sokszínűség, a párbeszéd és a fejlődés világnapján a tanulók a Nagyerdei Kötszínházhoz sétáltak, hogy játékos formában hívják fel a figyelmet az elfogadás és az egymás iránti nyitottság fontosságára. Az alapfokú művészeti iskolában a pedagógusok kiemelten figyelnek erre a szemléletre, többek között dráma és kerámia órákon is. A program során több száz apró gumikacsát engedtek a vízre. A különböző kacsák azt jelképezték, hogy bár mindannyian mások vagyunk, mégis egy közösséghez tartozunk és együtt haladunk előre. A rendezvény sok mosolyt és közös élményt hozott, a gyerekek pedig egy vidám, mégis fontos üzenetet közvetítettek az összetartozásról. Írja a közösségi oldalán a Bolyai János Általános Iskola, ahol videót is megosztottak az eseményről. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben is a térségben akár 29 fokot is mérhetünk, éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
3: És most
4: indul az esti kívánság műsor
3: a Best FM-en.
4: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
5: Morvai Szűcs Enikő a következő két órában itt a mikrofon mögött, teljesítem a zenei kedvenceket, amiket megírhatnak nekem a 3933-1046-os SMS és Viber számunkra, vagy csöröketnek is a 500-540 Rita kérésével indítunk itt a Best FM esti kívánság műsorába, úgyhogy bele is vágunk. Jöjjenek a dalkérések!
6: Hát

0630 930 104. Itt kaptam egy üzenetet Annától, hogy sziasztok, a páromnak küldenék egy lassabb romantikus dalt, mert ma van 5 éve, hogy először randiztunk. Imádlak, Zoli. Egyébként hallgat benneteket, biztos vagyok benne, mert az autóban mindig a Best FM szól. Köszönjük szépen akkor a figyelmeteket, és hát nektek pedig sok boldogságot!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optical Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
3: Júniustól Debrecenben, a Monostorpályi út 90/B-ben, az Autómosó mellett.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen!

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Amigo!

Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a Best FM-en a 104.6-on az esti kívánság műsorban. Jönnek az üzenetek. Sziasztok, a debreceni nagyállomás környékéről hallgatlak benneteket munka közben, és szeretnék kérni egy jó kis retrós lágert a kollégáknak, akik velem együtt próbálják túlélni ezt a hosszú napot. Külön Pacsi Krisztinek, aki holnap is túlórázik velem. Szuper napot mindenkinek, aki éppen dolgozik. Jó munkát, és én pedig hozom a plusz energiát.

06 30 93 104 az SMS és Viber számunkra érkezett egy üzenet. Sziasztok, apukámnak szeretnék küldeni egy szép dalt Hajdúböszörménybe, mert ma van a házassági évfordulójuk, 32 éve együtt, szeretetben, békességben, boldogságban. Szerintem ez igazán szép, szeretnék majd én is így élni a jövendőbeli férjemmel. Köszönöm szépen, ha leadjátok. Üdv, Bogi! Hát valóban, 32 év az, 32 év. Sok boldogságot a szüleidnek!

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Újra megjelentek az unokázós csalók Hajdú-Biharban. Sörtörténeti sétát tartanak Debrecenben. Külföldi edző érkezhet a Lokihoz. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újra megjelentek az unokázós csalók Hajdú-Biharban. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az utóbbi időben ismét megszaporodtak a telefonos csalások a vármegyében. A csalók többnyire idős embereket hívnak fel, és bajba került unokának vagy hozzátartozónak adják ki magukat. Gyakran azt állítják, hogy baleset történt, rendőrségi ügybe keveredtek, vagy sürgősen pénzre van szükségük óvadékra, ügyvédi költségre vagy kórházi ellátásra. A rendőrség azt kéri, hogy senki ne adjon át pénzt vagy értéktárgyat ismeretleneknek, és minden esetben próbálják közvetlenül felhívni a hozzátartozót, írják a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Sörtörténeti sétát tartanak Debrecenben. A május végi sertúrán a résztvevők megismerhetik a debreceni sörfőzés több száz éves történetét, valamint azt is, hogyan működtek egykor a város sörfőzőházai és sörcsarnokai. A programon szó lesz a debreceni bölcs férfiak sörtársaságáról, és arról is, milyen kártevő segítette a sör térnyerését a 19. század végén. A szervezők kvíz kérdésekkel és sörkóstolóval is készülnek. A város és sörtörténeti séta május 29-én pénteken délután indul a Bem térről, írja a De Hír. Külföldi edző érkezhet a Lokihoz, két héten belül bejelentheti új vezetőedzőjét a DVSC, aki a klub tájékoztatása szerint külföldről érkezik. A szezon értékelő sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy több új játékos szerződtetésén dolgoznak, és szeretnék maradásra bírni Dzsudzsák Balást is. A vezetőség sikeresnek értékelte az idényt, hiszen a csapat kivívta a nemzetközi kupa szereplés jogát. A futballklub szerint a DVSC a fiatal magyar játékosok szerepelt is túl teljesítette az elvárásokat, miközben a hazai mérkőzések nézőszáma 14 éves csúcsot döntött. A konferencia liga sorsolását június 17-én tartják, ekkor kezdődik a felkészülés is. A Loki június végén ausztriai edzőtáborban készül majd az új szezon kihívásaira, értesítette rádiónkat a klub. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben is a térségben akár 29 fokot is mérhetünk, éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

kedvencem, zenei kedvenceit játszom itt a 104.6-on a szombat délutánban a Kívánság műsorban. Érkezett egy üzenet, egy bulisabb számot szeretnék kérni azoknak, akik már most készülnek az esti bulira itt Debrecenben, már így a hosszú hétvégében, és hát persze jó pihenést mindenkinek. Robi voltam. Na hát akkor Robi, ti már hangulottok? Valószínűleg azért írt el nekem, úgyhogy mindjárt érkezik a ti dalotok. Előtte viszont még Nórika kérése. Ő a debreceni buszsofőröknek szeretne egy dalt, egy jó kis klasszikus lágert, és köszi nekik, hogy mindig türelmesek velünk. Meg persze jó munkát nekik is. Ehhez én is csatlakozom.

Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.

Az esti kívánság műsorban egymás után szólnak azok a kedvencek, amiket a hallgatóink írnak, vagy akár csörögnek nekünk. Egy lassabb, érzelmes dalt fogok most játszani, mert azt írta nekem Dorottya, hogy sziasztok, szeretnék küldeni egy dalt annak a fiúnak, aki teljesen felforgatta az életemet az elmúlt hónapokban, még csak pár hónapja vagyunk együtt, de olyan, mintha mindig ismertem volna. Csók Andrisnak. Hát reméljük, hogy Andris hallgatja a rádiót.

Debrecen zenei kedvencei az utolsók pörögnek most már itt az esti kívánság műsorban, viszont még Kinga kérését mindenképpen lejátszom, mert ő nemrég írt, hogy sziasztok, anyukámnak szeretnék küldeni egy nagyon szép dalt, csak úgy, mert ő a legjobb, és most együtt tevékenykedünk kint a kertben. Felhangosítjuk, hogyha meghallom, hogy szól az ő kedvence. Hát akkor most szólok, hogy hangosítsd a rádiót, mert szólni fog.

Egymás után szóltak Debrecen zenei kedvencei, itt a szombat délután van a 104.6-on, viszont most már az utolsó egy-két dal fog lemenni, mert hogy ennyi fért bele ebbe az elmúlt két órába. Holnap 8 óra után várok mindenkit, és pünkösd vasárnap is együtt készülünk arra a napra, egy kicsit nosztalgiázunk, a hagyományokról is lesz majd szó, illetve az érdekességeket is hozom a pünkösddel kapcsolatban. Úgyhogy bízom benne, hogy együtt rádiózunk, hogyha esetleg nem utaztak el valahová, de ha mégis, akkor is együtt lehetünk, hiszen online bármikor tudnak minket hallgatni, www.bestfmdebrecen.hu. Na, holnap találkozunk, vigyázzanak magukra, Morvai Szűcsenikő vagyok, hello!

0: Ha megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat,
1: mondja meg nyugodtan.
2: A Best FM-et.
3: Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. Nyirokmasszázsra hivatkozva követhetett el csalásokat egy nő Debrecenben. Folytatódik a virágosztás. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére. A férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegyeszékhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érintik. Tájékoztat a rádiónkat Váci Viktor szóvívő.
4: A már most érzékelhető megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balaton partra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a Mátusz applikációban tehetik meg.
3: Nyirokmasszázsra hivatkozva követhetett el csalásokat egy nő Debrecenben. A debreceni rendőrkapitányságra tavaly májustól egymás után érkeztek a feljelentések, amelyek szerint a sértettek nyirokmasszázsra jelentkeztek egy nőnél, aki előleget kért, azonban a megbeszélt időpontok nagy részét később lemondta. A rendőrség közlése szerint a nő kezdetben ígéretekkel, új időpontokkal hitegette az ügyfeleket, később azonban már nem válaszolt a megkeresésekre. A nyomozás során eddig közel 30 sértettet azonosítottak, a kár pedig meghaladja a 3 millió forintot. A debreceni nyomozók május 19-én 20 rendbeli csalás miatt hallgatták ki a nőt, akit őrizetbe vettek, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. A hatóságok szerint a sértettek száma a későbbiekben tovább is bővülhet. A méhek világnapjához kapcsolódva idén a beporzó rovarok kapták a főszerepet a 6. debreceni alkalmazott rovartani konferencián, ahol kutatók, oktatók és gyakorlati szakemberek osztották meg legfrissebb eredményeiket. A rendezvénynek a nagy erdő szívében a Zoo Debrecen adott otthont. A szakmai fórumot a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara szervezte, azzal a céllal, hogy teret adjon a Kárpát-medencében zajló alkalmazott rovartani kutatásoknak és a szakmai együttműködéseknek. A konferencia szervezői szerint a beporzó rovarok kiemelt szerepet töltenek be a természetben és a mezőgazdaságban. Ezért különösen fontos, hogy a kutatások és a gyakorlati megoldások is rájuk fókuszáljanak, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Folytatódott a virágosztás Debrecenben, a Vinkertben is egy nyári palántákat és levendulákat kaptak a lakók. A programban júniusig összesen 125 ezer virág kerül a város lakókhoz. Közben pedig elkezdődött a Zöld Kódex következő 3 évre szóló folytatásának előkészítése is, mutat rá a De Hír. Nyárias időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben is a térségben akár 29 fokot is mérhetünk, éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

0: szárnya.
1: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
2: Balesetveszélyes kreativitás 10 keréken. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Színes kacsamenettel vonultak fel a művészetis diákok. Köszöntöm, jönnek a részletek. Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Biztonsági övekből csomózott vontató kötéllel húzták egymást az M35-ösön Derecskénél. A hajdúbihari rendőrség adatai szerint több bejelentés is érkezett hozzájuk az M3-as autópálya felől, egy egészen szokatlan horror karavánról, amely végül az M35-ösön a derecskei pihenőnél akadt fenn a rendőrök hálóján. A szerelvényben egy vontató autó, egy utánfutó és egy műszakilag alkalmatlan személyautó haladt egymás után rögzítve. A sofőrök nem találtak megfelelő vontató kötelet, ezért ott helyben improvizáltak, így a lerobbant autóból kivágott biztonsági öveket csomózták össze, és azzal húzták egymást. Mindezt nagyjából 100 km/h sebességnél. A rendőrök gyors beavatkozása előtt akár súlyos baleset is történhetett volna. A járőrök azonnal intézkedtek, a sofőröket előállították, pénzbírságot kaptak és eltiltották őket a vezetéstől. A rendőrség azt is kiemelte, a bejelentések nélkül ez a veszélyes karaván akár tragédiával is végződhetett volna. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti

0: Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Műszaki karbantartós kréket és autóápolási aeroszorokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Fontos tehát, hogy a műszaki dokumentációt ellenőrizzük, és kiemelten figyeljük a palackok nyomáshálósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási közelgőcsehetre vonatkozó előírásokat is.
0: Színes kacsamenettel vonultak fel a bolyai és művészeti diákok. A kulturális sokszínűség, a párbeszéd és a fejlődés világnapján a tanulók a Nagyerdei Kötszínházhoz sétáltak, hogy játékos formában hívják fel a figyelmet az elfogadás és az egymás iránti nyitottság fontosságára. Az alapfokú művészeti iskolában a pedagógusok kiemelten figyelnek erre a szemléletre, többek között dráma és kerámia órákon is. A program során több száz apró gumikacsát engedtek a vízre. A különböző kacsák azt jelképezték, hogy bár mindannyian mások vagyunk, mégis egy közösséghez tartozunk és együtt haladunk előre. A rendezvény sok mosolyt és közös élményt hozott, a gyerekek pedig egy vidám, mégis fontos üzenetet közvetítettek az összetartozásról. Írja a közösségi oldalán a Bolyai János Általános Iskola, ahol videót is megosztottak az eseményről. Időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben is a térségben akár 29 fokot is mérhetünk. Éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

0: Ez itt a Club Best Of, a Best Of a Mix műsora. Minden szombat estét együtt töltünk. Két órán keresztül mixelve pörögnek a legnagyobb kedvencek. Közben bármi mondandótok van, akkor nyugodtan írjatok nekünk.
1: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
0: És hát persze egy igazi energiabomba érkezik most, szerintem már halljátok is. Pitbull és J-Lo, és az On The Floor.

0: Hamizu, ez itt a Club Best of a Best FM-en. Szombat esténként két órán keresztül mixelve pörögnek a legnagyobb kedvencek. Van még egy egész óránk, addig is írjátok meg, hogy mivel telítenátok a szombat este.
1: SMS és Viber számunk 30 933 104 6.
0: A hírek után jövünk vissza.
2: 104 6. Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
3: Újra megjelentek az unokázós csalók Hajdú-Biharban, sörtörténeti sétát tartanak Debrecenben. Külföldi edző érkezhet a Lokihoz. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Újra megjelentek az unokázós csalók Hajdú-Biharban. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az utóbbi időben ismét megszaporodtak a telefonos csalások a vármegyében. A csalók többnyire idős embereket hívnak fel, és bajba került unokának vagy hozzátartozónak adják ki magukat. Gyakran azt állítják, hogy baleset történt, rendőrségi ügybe keveredtek, vagy sürgősen pénzre van szükségük óvadékra, ügyvédi költségre vagy kórházi ellátásra. A rendőrség azt kéri, hogy senki ne adjon át pénzt vagy értéktárgyat ismeretleneknek, és minden esetben próbálják közvetlenül felhívni a hozzátartozót, írják a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Sörtörténeti sétát tartanak Debrecenben. A május végi sertúrán a résztvevők megismerhetik a debreceni sörfőzés több száz éves történetét, valamint azt is, hogyan működtek egykor a város sörfőzőházai és sörcsarnokai. A programon szó lesz a debreceni bölcs férfiak sörtársaságáról, és arról is, milyen kártevő segítette a sör térnyerését a 19. század végén. A szervezők kvíz kérdésekkel és sörkóstolóval is készülnek. A város és sörtörténeti séta május 29-én pénteken délután indul a BEM térről, írja a De Hír. Külföldi edző érkezhet a Lokihoz, két héten belül bejelentheti új vezetőedzőjét a DVSC, aki a klub tájékoztatása szerint külföldről érkezik. A szezon értékelő sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy több új játékos szerződtetésén dolgoznak, és szeretnék maradásra bírni Dzsuzsák Balást is. A vezetőség sikeresnek értékelte az idényt, hiszen a csapat kivívta a nemzetközi kupa szereplés jogát. A futballklub szerint a DVSC a fiatal magyar játékosok szerepel is túl teljesítette az elvárásokat, miközben a hazai mérkőzések nézőszáma 14 éves csúcsot döntött. A konferencialiga sorsolását június 17-én tartják, ekkor kezdődik a felkészülés is. A Loki június végén ausztriai edzőtáborban készül majd az új szezon kihívásaira, értesítette rádiónkat a klub. Időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben is a térségben akár 29 fokot is mérhetünk. Éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

0: Best of. Minden szombat este 8-tól a Best FM-en. A műsor partnere Debrecen kedvelt parti helyszíne a Tabu.
1: Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, nyirokmasszázsra hivatkozva követhetett el csalásokat egy nő Debrecenben. Folytatódik a virágosztás, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, a férőhelyek számának növelése mellett tartalékszerelvények állnak készenlétben. A kapacitás bővítés a vármegye székhelyek és kiemelt turisztikai célpontok felé közlekedő járatokat érintik, tájékoztat a rádiónkat Váci Viktor szóvívő.
2: A már most érzékelhető megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a Mátusz applikációban tehetik meg.
1: Nyirokmasszázsra hivatkozva követhetett el csalásokat egy nő Debrecenben. A debreceni rendőrkapitányságra tavaly májustól egymás után érkeztek a feljelentések, amelyek szerint a sértettek nyirokmasszázsra jelentkeztek egy nőnél, aki előleget kért, azonban a megbeszélt időpontok nagy részét később lemondta. A rendőrség közlése szerint a nő kezdetben ígéretekkel, új időpontokkal hitegette az ügyfeleket, később azonban már nem válaszolt a megkeresésekre. A nyomozás során eddig közel 30 sértettet azonosítottak, a kár pedig meghaladja a 3 millió forintot. A debreceni nyomozók május 19-én 20 rendbeli csalás miatt hallgatták ki a nőt, akit őrizetbe vettek, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. A hatóságok szerint a sértettek száma a későbbiekben tovább is bővülhet. A méhek világnapjához kapcsolódva idén a beporzó rovarok kapták a főszerepet a 6. debreceni alkalmazott rovartani konferencián, ahol kutatók, oktatók és gyakorlati szakemberek osztották meg legfrissebb eredményeiket. A rendezvénynek a nagy erdő szívében a Zoo Debrecen adott otthont. A szakmai fórumot a Debreceni Egyetem mezőgazdasági, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara szervezte, azzal a céllal, hogy teret adjon a Kárpát-medencében zajló alkalmazott rovartani kutatásoknak és a szakmai együttműködéseknek. A konferencia szervezői szerint a beporzó rovarok kiemelt szerepet töltenek be a természetben és a mezőgazdaságban. Ezért különösen fontos, hogy a kutatások és a gyakorlati megoldások is rájuk fókuszáljanak, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Folytatódott a virágosztás Debrecenben, a Vinkertben is egy nyári palántákat és levendulákat kaptak a lakók. A programban júniusig összesen 125 ezer virág kerül a város lakókhoz. Közben pedig elkezdődött a Zöld Kódex következő 3 évre szóló folytatásának előkészítése is, mutat rá a De Hír. Időt hoz a hosszú hétvége, Debrecenben is a térségben akár 29 fokot is mérhetünk, éjszaka sem lesz kevesebb 14 foknál. Figyeljünk arra, hogy magas lesz az UV-sugárzás, egyelőre csapadék nem jön, a száraz időben pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő.

0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
3: Ön a szerelem doktor számát hívta. A SIP szó után üzenetet hagyott.